0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Iodin FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a nagybégányi, kisbégányi és guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Krisztusban kedves rádióhallgató hívek, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Egyházunk ezen a héten Szent István királynak az emlékét tartja, ünnepli, és az evangéliumban hallhatunk a jó pásztorról szóló példabeszédet, amelynek a pásztornak a képe, vagy más néven szimbóluma, hosszú történeteken folyik keresztül, mint a szinoptikus evangéliumoknál, Máté, Márk, Lukácsnál, és mind János evangéliumánál Jézus megmutatja a küldetését a pásztornak. Az ókori keleten az asszíroknak és a sumereknek az írásaiban a királyt úgy mutatták be, mint a pásztort, mivel a legeltetés az uralkodásnak a címét jelölte. Ennek a szimbólumnak az alapjára tekinthetjük a gyengékről való gondoskodást, mivel a feladat körei közé tartozott. A jó pásztorról szóló példabeszédünk felragyogtatja nekünk Krisztusnak a felragyogó uralkodását. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja jó helyért. Krisztusban kedves rádióhallgató hívek, nagy összefüggés van a kenyészaporítás és a jó pásztor példabeszéde között, hogy valójában mindkét esetben ugyanarról van szó, amiből él az ember. Az egyik nagy filozófus azt mondja, hogy Isten népének igazi pásztora elsőszülöttét, a logoszt pásztorrá tette. Ez így van, ez a mai ünneplő szentel is, hogy kiválasztja a magyar nép Szent István király uralkodni, vagy más néven pásztorkodni. Három alapvető vágy él, vagyis pontosabban van az emberben, ami életét lényegében meg tudja változtatni. Az első a mindennapi kenyérről gondolkodni, emberi kapcsolatokat létrehozni, és szellemi és lelki javakat gyűjteni. Az elsőnél a mindennapi kenyérről gondoskodni, Isten király tanítja a népét vetni, aratni, földet művelni, kőből házat építeni, amíg a sátorban laktak, nem tudták az becsülni mások otthonát, mások tevékenységét, mert amikor megtették az első lépéseket a házak építéséhez, megváltozott a tudatuk. Az emberi érték és a gondolkodással kapcsolatban. Nagyon sokszor próbálunk az életben gondoskodni, több esetben is, akár szüleinkről, barátainkról, a házasságunkról, akár a mindennapi kenyérről egyaránt. Remélhetőleg minden nap elmondjuk az Úrnak azt az imáját, amelyben benne van ez a kérés, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Úgy vélem, úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy naponta vannak szükségleteink, melyekben igényeljük a mennyi atyánk segítségét. A másodikban emberi kapcsolatokat létrehozni. István király ugye megtanította az embereket a kőházak falainak, az építésére és a halazására, az emberi kapcsolatoknak a magas pillére. Legfontosabb az, amikor emberi kapcsolataink milyen virágzóak, és létre is tudunk hozni virágzó kapcsolatokat. És ezekben a virágzó kapcsolatokban elengedhetetlen az egymáshoz való viszony és a közös együttműködés. Nyilván vannak több olyan esetek, amikor a lépcsőn nem felfelé megyünk, hanem lefelé. De arra kell odafigyelni, hogy ez a virágzó, pompázó kapcsolat ne a lépcsőn lefelé menjen, hanem felfelé és új lépéseket és újabb virágokat teremjen az életben. És egyben az utolsó a szellemi és a lelki javakat gyűjteni, ez a tető a házon, ez a tető a hazán. A lelki javak és isteni keresése. Az én házamat Istennel vagy Isten nélkül képzelem el. Ez az Isten keresés. Elsősorban akkor keresi valaki az Istent, ha valami probléma adódik az életben. Akár házasságban, barátságban, az életnek a fondorlataiban, a családban, a családi viszonyban. De azonban, kedves testvérek, nem csak akkor kell keresni az Istent, amikor bajunk van, hanem akkor is, amikor én boldognak érzem magamat. És ez lehet az a kulcs, ez lehet a mindennapi kérés, amelyet nagyon sok szeretet fohászhoz, ahhoz a forráshoz hozzá tud bennünket vezetni magához, a jó Istenhez. Próbáljuk, kedves testvérek, Isten szeretetét nem kijátszani. Sok-sok sötét napon átélünk ebben a mai világban, családi kapcsolatban, de egy dolgot nem szabad elfelejteni nekünk embereknek, hogy az Isten szereti az ő népét. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Pőszeg Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гут. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Rádió Pulse FM. Щодня з вами.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa, jó din FM.
1: Klaszne radio, v dorohu.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нейкунк іш békесség, Істентől, ами меннєї атянктól, іш аз Ур Єзус Христустól. Амен. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusba. Valóban szeretnénk nap mint nap a te kezedbe letenni a mi életünket. A te kezedben tudni a mi sorsunkat, jövőnket, reményeinket. Szeretnénk, hogyha a te kezed irányítaná a mi mindennapjainkat, sőt, ha kiárasztanád a te áldásodat, kiárasztanád a te gondviselésedet a körülöttünk élő emberekre is. Nap mint nap, Urunk, könyörgünk azért, hogy hallgass meg bennünket, könyörgünk azért, hogy ismertesd meg velünk a te útjaidat, és kérünk, hogy add ennek bizonyosságát számunkra. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket. Kérünk, hogy a mai napon is adj békességet a mi szívünkbe. Erősíts meg bennünk a reménységet, és támogasd a mi hitünket. Igédnek tisztaságával, igédnek vezetésével. Kérünk, hogy Isten tiszteletünkre a te lelkednek munkája hadd legyen jellemző, hadd legyen mindenek felett való, hadd szólítson meg bennünket ma is, hadd munkálkodjon a mi szívünkbe, és hadd vezessen bennünket tovább a te ismeretedbe, a te ismeretednek mélységeibe. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levélnek a 7. fejezetéből, a 7. fejezetnek az első 10 versét. Ameddig Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levélnek 7. fejezetében az első 10 versből itt szól hozzánk Isten igéje. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először azt jelenti igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől. Jó lehet, ők is Ábrahámtól származnak. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyosságunk van, hogy él. És hogy úgy mondják, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott. Mert már jelen volt őseiben, amikor Melkisédekkel találkozott. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és a mai ige szakaszban a zsidókhoz írt levél szerzője egy régmúlt eseményhez, egy régmúlt történéshez vezeti vissza a mi gondolatainkat, egy ószövetségi eseményre mutat, amikor Melkisédeknek a neve megjelenik a Szentírásban, és ismerjük jól a történéseket, ahogyan az öt király leveréséből visszatérő Ábrahám tizedet ad Melkisédeknek, Melkisédek pedig megáldja minden hívőnek az atyát, Ábrahámot. És tulajdonképpen ez minden, amit Melkisédekről tudunk. Ez minden, amiről a Szentírás beszél számunkra Melkisédekkel kapcsolatban. Ez az egyetlen történet, amelyben megjelenik az ő neve, és mégis az a meghatározó gondolatkör, amit a zsidókhoz írt levélben kialakul, amiben itt a zsidókhoz írt levél szerzője az olvasók felé fordul, egy olyan titoknak a feszegetése, egy olyan titoknak a felszínre hozása, amelyik túlmutat évezredeknek a sokaságán. Amivel érdemes talán mindjárt az elején elcsendesednünk és egy kicsit más szemmel tekintenünk erre a történetre, az az, ahogyan az idézet is mondja, Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja. A magasságos Isten papja. Ez egy nagyon szép bizonyosság. Egy nagyon szép bizonyságtétel valaki felől, akiről bizton állíthatja a Szentírás, és minden bizonnyal ez így is volt, tehát minden kétséget kizáróan az akkori olvasók, az akkor élő emberek számára nyilvánvaló valóság volt az, hogy ez a Melkisédek nem csak Jeruzsálem királya volt, hanem a magasságos Isten papja. Eltelik 10-11 nemzedék az özönvíz óta. 10-11 nemzedékről számol be számunkra a Szentírás. Azóta, hogy az Isten megítélte ezt a világot, és olyan nagynak látta a gonoszságot, olyan nagynak látta a gonosz erőket ebben a világban, azt a nyomorúságot, hogy az embernek minden szívé, a szívének minden gondolata csak gonoszsággal van teli, hogy elpusztítja, és Noé kivételével az egész teremtett világon elpusztul, az emberi nem kipusztul ebből a világból. És eltelik ez a, hát kevés, sok, 10 nemzedék, mindenki ítélje meg maga. Itt van egy kis eltérés, a Septuaginta, a görög, egyiptomban használt ószövetség, és a Masoréta, a héberek által használt ószövetség bizonyságtételében körülbelül 1000 év az eltérés, ott másképpen van megadva az idő, hogy mennyi idő telt el, de több száz év. És azt tapasztaljuk Ábrahám idejében már, hogy az Istennek keresni kell, hogy na ki legyen az, akit megszólítsak. Ki legyen az, akit én ebből a nagy sokaságból, Bábel után, amikor a népek szétválnak, onnan is 5-6 nemzedék eltelik, Bábel után a népek szétfutnak ebbe a világba, és az Istennek keresni kell, na, hogy ki az, aki még ismeri az én nevemet, ki az, aki hallgat az én szavamra. Mintha semmi nem változott volna. Mintha az, ami miatt az Isten megítéli ezt a világot, és ami miatt a bűn úgy elhatalmasodik ebben a világban, hogy kénytelen az Isten tisztára mosni, pár évszázad, pár nemzedék, és az Isten újra ugyanott tart, hogy keresni kell, nagyítóval kell keresni azokat az embereket, azt az embert, akit kiválaszt. És azt mondja, hogy gyere, kövess engem, én megáldalak téged, te leszel az én népemnek az atyává. Mert a többiek már nem. A többiek már nem. A népek, amelyek szétterjedtek a világba, szétfutottak, elindult mindenki a maga útján, nem olvassuk azt, hogy olyan nagy istenfélelem tombolt közöttük. És a mai napon is, kedves testvérek, amikor látjuk a saját világunkat, saját korunkat, háborúkat, háborúknak a borzalmait, és nem csak a fronton, talán ebben ez a legszörnyűbb, hogy egy dolog az, ami a fronton történik, de láthatóvá válik az is, hogy egy társadalom, egy egész nemzedék hogyan züllik le a háború fényében, hogyan válik kétségessé, vagy hogyan válik vitathatóvá olyan erkölcsi norma, ami természetes lenne. A másik embernek a megölése, hogyan teszük viszonylagossá azt, hogy mit jelent elvenni a másét. És millió olyan esemény van a gazdaságban és a mindennapi életben, amelyikben nyilvánvalóvá válik, hogy újra csak nem az istenfélelem, hanem a gonoszságnak az erői nyernek teret, kapnak teret ebben a világban. Ott van nagyon sokféle emberi kegyetlenség, sokféle természeti katasztrófa, aminek az okozói valóban sokszor mi magunk vagyunk. És a mindennapi életben és az embernek a személyes életében ott van a magányosság, ott van az elidegenedés, ott van sok igazságtalanság, szegénység, nélkülözés, érzéketlenség, közöny, ami pusztítja az embernek a lelkét, ami jó táptalajt ad annak, hogy a gonoszság még erősebben, még határozottabban megmutatkozzék, nyilvánvalóvá legyen. Nagyon sokféle hazugság vesz bennünket körül, sokféle manipuláció. És talán egy olykor meg is fogalmazódik bennünk az a gondolat, hogy ez a világ is megérett már arra, hogy az Isten egy kicsit megtisztogassa. Hogy ez a világ is megérett arra, ez a nemzedék is megérett már arra, hogy az Isten újra kezdjen egy új lapot. Egy új lapot. És azt gondolom, hogy hasonló volt ez abban az időben is a zsidókhoz írt levél szerzőségének idején. Az, aki nyitott szemmel járt a világban, és ismerjük jól a római birodalomnak a működését, vagy akár a zsidó társadalomnak is a működését abban az időben, tehát nem volt sokkal jobb a helyzet. Ne gondoljuk azt, hogy jobb volt a helyzet. Vagy hogyha még sokkal visszább megyünk egészen Ábrahámig, akkor újra csak kétkedve kell fogadnunk azt, hogy olyan sokkal jobb lett volna az a korszak. És ott nem lett volna háború, nem lett volna emberi kegyetlenség, nem lett volna ilyen vágyakozó óhaj elpitorolni, ellopni a másét, hiszen erről szólt ez a történet Ábrahámnak, ezért kellett hadba vonulnia, hogy kiszabadítsa az unokatestvérét. Tehát, hogy ugyanazok a nyomorúságok ott vannak az embernek az életében, ott vannak az emberi társadalmaknak az életében. Jelen vannak akkor is, jelen vannak ma is. Csak még valami van jelen, amiről talán sokszor megfeledkezünk, és amire sokszor nem könnyű odafordítani a mi fülünket és észrevenni a valóságnak a bizonyságtételét, a Szentírás bizonyságtétele alapján a valóságnak a bizonyságtételét, amikor arról beszél az Isten igéje, hogy még abban a korban is, amikor Ábrahámot elhívja az Isten, és sok-sok ember közül kellett neki kiválasztania azt, aki végre hajlandó engedelmeskedni, hajlandó hinni az ő szavának. Aki kiválasztja az örökség, az ígéretek örökösét, Ábrahámot. Nem volt egyedül Ábrahám. Hogy Ábrahám mellett azért még voltak emberek, akikről jó bizonysága van a kornak, amikor azt mondja, hogy a magasságos Isten papja. Tehát nem Ábrahám volt az egyetlen. És ebben, kedves testvérek, józanítson ki bennünket az Isten igéje, hogy sem akkor, sem a római időkben, sem ma nem vagyunk egyedül. Ne gondoljuk azt, hogy az Isten gyermekei, az Istent ismerők, ahogyan itt a szöveg fogalmaz, a magasságos Isten papjai, azok eltűntek. Lehet, hogy a média nem rájuk fókuszál. Lehet, hogy nem erről beszélnek a történetek, amiket hallunk nap mint nap. De azt gondolom, hogy az Isten gyermekei, az Isten népe ugyanúgy jelen van a mai világban is. Ugyanúgy formálja ezt a valóságot, amiben benne vagyunk. És ebben magunkra is kell ismernünk, mert ugyanez a felelősség, ugyanez a képlet, ez ránk is ugyanúgy érvényes. Ott van Melkisédek, azt mondja az írás, hogy magasságos Istennek papja, majd később hozzáteszi, hogy király is, Jeruzsálem, vagy Sálem királya. És úgy hivatkozik rá a Szentírás, mint Krisztus előképére, mint az, akiben valamilyen módon megmutatkozik az, ami Krisztusban lesz teljessé. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenéből, Melkisédeknek neve először azt jelenti igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Életének kezdete, vagy vége nincs, sem nemzetsége, sem szülei, semmi nincs feljegyezve a Szentírásba. És azt gondolom, hogy nem kell olyan naívnak lennünk, hogy azt gondoljuk, hogy ami nincs leírva a Szentírásban, akkor az nem is történt meg, és valóban Melkisédeknek nem lettek volna szülei, vagy életének nem lett volna kezdete és vége. De a Szentírás nagyon sokszor arra fókuszál, és erre biztat bennünket is, hogy a pillanatnyi történés lássuk meg. Lehet, hogy nem maradt fent. hogy ki volt ez a Melkisédek, honnan származott, kik voltak a szülei. Nagyon sok nemzetségtáblázat megvan a Szentírásban. Sokszor olyanok is, amikről azt gondolom, hogy nem sok haszonnal tudjuk olvasgatni. Melkisédekét talán sokakat érdekelne. De valamiért az Isten számára, az Isten gondolatában ez nem volt fontos, csupán az, hogy Melkisédek, ez a papkirály, ez elvégezze azt a feladatot, amivel az Úr megbízta, és előképe legyen Jézus Krisztusnak. És ez a pillanat, amelyikben újra felelevenedik ez a régi történet, és itt értként, példaként, hasonlatként mutatkozik meg a zsidók előtt, az olvasó zsidók előtt a levélben, valahol arról beszél, hogy az Isten tervében hogyan rakódnak össze ezek az aprócska részletek egy hatalmas egészé, amelyek Krisztusról beszélnek, amelyek Jézus Krisztusnak a valóságát akarják bemutatni és akarják megértetni. Nem csak a zsidókkal, hanem valamennyiünkkel is. És bármennyire is megkísért bennünket sokszor az a gondolat, hogy milyen helyé lett ez a világ, vagy mennyire távolodott el az Istentől. Újra és újra rá kell döbbennünk arra, hogy az Isten elgondolásában, az Isten bölcsességében megvannak azok az emberek, megvannak azok a papok, királyok, gyermekek, akik az Isten akaratát fogják cselekedni. Mindig meg lesz. Mindig megmarad. Emlékezhetünk Illésre, aki olyan elkeseredetten panaszkodik az Istennek, hogy senki nem maradt az országba, csak én egyedül. Az egyik legnagyobb kísértés, amiben a hívő ember bele tud esni, hogy azt gondolja, hogy egyedül maradtam, hogy csak én vagyok az Úr szolgája, csak én cselekszem az Isten akaratát. És nyilvánvalóvá kell tennie Illés számára is az Istennek, hogy maradt még Izraelben 7000 térd, amelyek nem hajol meg a Bál előtt. És kedves testvérek, bármennyire is úgy látszik, hogy sok nyomorúság pusztít körülöttünk, és sok embertelenség, kegyetlenség, a bűnnek sokféle arca mutatkozik meg körülöttünk. Maradtak még bőven olyanok, akik az Istenhez ragaszkodnak, akik az Istent követik, akik az Isten gyermekei. Megvannak az Isten elhívott gyermekei ebben a világban is. A kérdés az az, hogy hisszük-e és látjuk-e ezeket? Látjuk-e ezeket, hogy ott vannak körülöttünk, hogy mindenki a maga helyén megpróbál helytállni, az Istenben bizakodva, az Isten igéjét, az Isten akaratát követve. És amit talán még ennél is fontosabb kérdés, hogy hiszed-e, hogy ezek közül egy, te vagy. Hogy lehet, hogy nem jegyzik fel nemzetségeinket, életünknek kezdetét, végét, nem teszünk olyan dolgokat, amik miatt valamilyen könyvben majd fel vagyunk írva, kivéve azt a könyvet, amelyik odafent van az Úrnál, de hogy hiszed-e, hogy attól függetlenül a te neved fel van jegyezve, és a te szolgálatod, mindaz, amit az Isten rád bízott, az fontos. És azt egyedül csak te teheted meg. Lehet, hogy a szereped egy rövid epizódnak tűnik valaki más életében. Itt látjuk azt, hogy nem túl sok mondani valója van Melkisédeknek Ábrahám felé, nem túl sok cselekmény történik. Viszont ez mégis nagyon fontossá lesz. Fontossá lesz az, hogy megáldja Ábrahámot, az, hogy Ábrahám tizedet ad neki. És valahol ezzel az alázattal tekintsünk a saját életünkre is, hogy fontossá tud-e válni az a néhány pillanat, az a néhány perc, az a rövid idő, amit a másik emberrel töltünk, amivel hatással vagyunk a másik embernek az életére. Hatással lehetünk a másik embernek az életére. Pozitív értelemben, az Isten akaratának megfelelően. Az örökkévaló Isten elhívott bennünket, és Jézus Krisztusban éreznünk kell annak a valóságát, hogy felkent prófétái vagyunk, felkent papjai vagyunk, felkent királyok vagyunk. Nagyon megszólító ez az üzenet is, ahogyan itt a királyságról beszél, hogy minek a királya ez a Melkisédek. Azt mondja, a békesség királya és az igazság királya. hogy ott látszik-e a mi életünkben ennek a valósága, mint Krisztusban az ő felkeretésének részeseiként. Látszik-e rajtunk azt, hogy a békesség uralmát hozzuk, a békesség uralmát hirdetjük, az igazság uralmát hirdetjük, vagy valami egészen másról tesz bizonyságot a mi életünk és a mi mindennapunk. Van feladata valamennyünknek, Istennek minden gyermekének talált feladatot, elkészített szolgálati helyet, és jó lenne, ha valamennyien megtalálnánk azt, amiben az Isten bennünket akar megszólítani, amivel mi építhetjük az Isten országát. És ami talán a legfontosabb még ebben a történésben, ebben a történetben, és ami talán egy kicsit olyan furcsának is hat, az az, amikor Melkisédek megáldja Ábrahámot. Sokszor úgy gondoljuk, hogy gondolhatta talán, kezdjük innen, gondolhatta Ábrahám úgy, hogy neki ugyan mi szüksége van bárkinek az áldására. Neki ugyan mi szüksége van bárkinek a biztatására, ha egyszer az Isten, ha az örökkévaló Isten, a mindenható Isten engem elhívott, megszólított, utat mutat számomra, megmutatta, hogy még helyre menjek, hogyan tovább, minden pillanatban kapcsolatban vagyok vele. Az életemnek ő a vezetője, vezére, kormányosa. Mi szükségem van nekem arra, hogy bárki megáldja az én életemet? És hadd nincsen bennünket alázatra ez a történet ebben, hogy bizony, hogy szükségünk van. Hogy az, akit az Isten felruházott ilyen szolgálattal, hogy ő a magasságos Isten papja, akkor Ábrahám bármennyire is az Isten gyermeke, az Isten elhívottja, az Isten követője, alázatosan meghajtja magát és elfogadja az áldást Melkisédektől. És itt még a zsidókhoz írt levél szerző a külön ki is emeli, hogy az meg magától értetődő, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És Ábrahám nem harcol, nem ellenkezik az ellen, hogy Melkisédek őt megáldja. És valahol észrevesszük-e ebben a világban, a világ valóságában, a saját személyes, egzisztenciális harcaink közepette, hogy vannak, akiket az Isten úgy állít mellénk, hogy az Isten áldását tolmácsolja felénk, hogy az Isten áldása erősítsen meg bennünket, az Isten áldása vezessen tovább, hogy az Isten áldásában maradjunk. És talán az is üzenete ennek a történetnek, hogy legyen felelősségünk, bátorságunk megáldani egymást. Isten áldását mondani a másik felé. Sokszor mondjuk azt, hogy áldjon meg téged az Úr, és így is van, és ez nagyon fontos. De hordozni az Isten áldását úgy, hogy én tovább akarom adni. Meg akarok valakit áldani. Gyermekeinket, barátainkat, hogy áldást mondani fölöttük. Áldást mondani számukra, hogy a mi szavunk valóban az életnek beszédévé váljon, az áldás által, mert az Isten szava, ez az Isten akarata. És aztán a végén még van egy érdekes mozzanat, egy érv, amivel beszél a zsidókhoz írt levél szerzője arról, hogy mennyivel magasabb Melkisédek rendje szerint való papsággal lévik által rendelt papságnál. Van egy elég keszekusza logika, ami alapján arról beszél, hogy Ábrahámban az ő unokái, vagy leszármazotta is tizedet adnak Melkisédeknek. Nem is ez a fontos, kedves testvérek, és nem is szeretném, hogy ebben most túlságosan belemélyednénk, hogy ez hogyan is működött. Inkább az az egyszerű kérdés fogalmazódjon meg bennünk, hogy és mi adunk tizedet? Itt olyan sok vita van arról, hogy most Lévi kitől szedheti a tizedet, vagy kinek kell tizedet adni, meg hogy Ábrahám kinek adott tizedet, de a lényeget meghalljuk ebben, hogy ezeknek az embereknek természetes módon, magától értetődő gondolat volt az, hogy minden szerzeményéből, mindazból, amiből az Isten őt megáldotta, tizedet adjon. Tizedet adjon. És mit csinálunk mi a tizedeinkkel? Hová tesszük a tizedünket? Számon tartjuk-e a tizedünket? És van-e bennünk vágyakozás, hogy olyan helyre, olyan célra juttassuk el, akár egy Melkisédeknek, egy királypapnak a rendelkezésére bocsátjuk, ami az Isten előtt kedves. Ami az Isten előtt kedves. Vagy egyszerűen csak besöpörjük, elfogadjuk, hogy az Isten kegyelméből most akkor ez vagy az juttatásként ott van az életünkben, és megpróbáljuk ezt felélni. És meg is feledkezünk arról, hogy minden szerzeményünkből, mindabból, amivel az Isten meggazdagított bennünket, kedves az Isten előtt az, hogy tizedet adjunk. Hadd vezessen ebben is bennünket az Isten lelke, hadd csendesítsen el, és hadd juttasson el, kedves testvérek, olyan állapotban, amiben békességünk lesz, hogy valóban a békesség uralkodjék a mi szívünkben, és az igazságosság. Kívánom, hogy így szólítson meg bennünket, mert az Isten igéje is így vezéreljen ezen a mai napon. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy valóban olyan bőségesen megáldod a mi életünket. Olyan sok mindenben megtapasztalhatjuk azt, hogy gyarapodunk, nem csak fizikálisan vagy materiálisan, hanem lélekben gyarapodhatunk a te igéd által, a te szavad által. Köszönjük, hogy van gondod a lelki táplálékról is, te adsz oltalmat a testi táplálékban is. Te vagy az, aki a holnapról gondoskodol, és kérünk, hogy adj a szívünkbe hálaadó érzést, hálaadó vágyakozást, hogy mindezt meg tudjuk neked köszönni. És kérünk, hogy biztos bennünket arra, hogy legyünk készek megmutatni a mi hálánkat, akár a tizedben, akár életünknek nagyon sokféle szolgálatában, amivel megbízol bennünket, amiben megszólítasz bennünket, hogy odaálljunk a te országodnak építéséhez, és mi magunk is megragadjuk azokat a vakoló kanalakat, azokat a köveket, téglákat, amiből felépül a te egyházad. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg, hogy mi az, amiben bennünket akarsz használni, még ha csak egy pillanat idejére is, ahogyan Melkisédek is csak egy rövid időre mutatkozik meg Ábrahám életébe, hadd tudjuk mi is így betölteni azt a szerepet, azt a feladatot, amit ránk bízol. És köszönjük annak a biztatását, hogy még akkor is, hogyha nem esik több szó Melkisédekről, az ő neve fel van írva a te könyvedbe, és legyünk azzal a bizalommal, hogy a mi nevünk is fel van írva a te örökkévaló könyvedbe, az élet könyvébe. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket a mindennapokban szolgálni alázattal, taníts bennünket Krisztus útján járni, az igazsághoz, a békességhez ragaszkodni, és taníts bennünket, Urunk, arra, hogy fele barátainknak terhét hordozzuk. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернида Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

az ami és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: lennék.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 серпня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tovább nőtt az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben. Jelenleg legkevesebb 15 halottról tudni, a sérültek száma pedig meghaladta a 40-et. Erről Iván Vigyevszki belügyminiszter számolt be Telegram csatornáján. A fővárosban mintegy 20 lakóépület, egy iskola, egy gyermekkórház és egy óvoda szenvedett jelentős károkat. Olyan civil létesítmények, amelyek semmilyen veszélyt nem jelentettek. A romok eltakarításához és az emberek mentéséhez minden szükséges egységet és robotizált technikát bevontak. Ellenőrzik, hogy nincs még több ember romok alatt, közölte Vigyev.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat! 2026. augusztus 20-án csütörtökön 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання сьогодні 20 серпня 2026 року у четвер. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Méhraj támad gyerekekre a beregszászi járásban. Egy 6 éves kisfiút allergiás reakcióval kórházba szállítottak. Összesen 7 gyermeket csíptek meg a méhek, de leginkább a 6 éves kisfiú sérült meg. Nála 4 csípés nyomát találták, a bal füle, a nyaka, a lapockája és a bal könyöke környékén. A fullánkokat az ügyeletes ápolónő távolította el, aki azonnal első segélyben részesítette a gyerekeket. A kisfiúnál allergiás reakció alakult ki, ezért a szükséges ellátást követően a mentők a beregszászi kórházba szállították. További megfigyelés és kezelés céljából. A kárpátaljai 103-as sürgőségi szolgálat tájékoztatása szerint méhcsípés esetén fontos, hogy a fullánkot minél hamarabb eltávolítsuk, a csípés helyére hideg borogatást helyezzünk és figyeljük a beteg állapotát. Ha a nehéz légzés, az arc vagy a torok duzzanata, erős gyengeség jelentkezik, vagy az allergiás reakció gyorsan terjed, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
5: На Берегівщині Рівділ налетів на дітей 6-річного хлопчика, госпіталізували з алергічною реакцією. Загалом укуси отримали 7 дітей. Найбільше постраждав саме 6-річний хлопчик. У нього виявили 4 місця укусу – у ділянці лівого вуха, шиї, лопатки та лівого ліктя. Жала видалила чергова медсестра, яка одразу надала дітям першу допомогу. Проте у хлопчика розвинулася алергічна реакція, тому після надання необхідної допомоги медики швидкої доставили його до Берегівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, після укусу бджоли важливо.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 20-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 20 серпня 2026 року у четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Méhraj támad gyerekekre a beregszászi járásban. Egy 6 éves kisfiút allergiás reakcióval kórházba szállítottak. Összesen 7 gyermeket csíptek meg a méhek, de leginkább a 6 éves kisfiú sérült meg. Nála 4 csípés nyomát találták, a bal füle, a nyaka, a lapockája és a bal könyöke környékén. A fullánkokat az ügyeletes ápolónő távolította el, aki azonnal elsősegélyben részesítette a gyerekeket. A kisfiúnál allergiás reakció alakult ki, ezért a szükséges ellátást követően a mentők a beregszászi kórházba szállították. További megfigyelés és kezelés céljából. A kárpátaljai 103-as sürgőségi szolgálat tájékoztatása szerint méhcsípés esetén fontos, hogy a fullánkot minél hamarabb eltávolítsuk, a csípés helyére hideg borogatást helyezzünk, és figyeljük a beteg állapotát. Ha a nehéz légzés, az arc vagy a torok duzzanata, erős gyengeség jelentkezik, vagy az allergiás reakció gyorsan terjed, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
4: На Берегівщині рів бджіл налетів на дітей 6-річного хлопчика, госпіталізували з алергічною реакцією. Загалом укуси отримали 7 дітей. Найбільше постраждав саме 6-річний хлопчик. У нього виявили 4 місця укусу – у ділянці лівого вуха, шиї, лопатки та лівого ліктя. Жала видалила чергова медсестра, яка одразу надала дітям першу допомогу. Проте у хлопчика розвинулася алергічна реакція, тому після надання необхідної допомоги медики швидкої доставили його до Берегівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, після укусу бджоли важливо якнайшвидше видалити жало, прикласти холод до місця укусу та стежити за самопочуттям. Якщо з'являються утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, виражена слабкість або швидко поширюється алергічна реакція, негайно телефонуйте 103.
3: A gyermekek és családjaik támogatásáról tartottak képzést nagyszülősön. A tréning célja az volt, hogy hatékonyabbá tegyék az együttműködést a folyamatban résztvevő valamennyi szakember és intézmény között. Hamarosan a nagyszülősi kistérségben egy újabb nevelőszülői gondozás biztosító család kezdi meg a működését, amely átmeneti menedéket és ellátást nyújthat a nehéz élethelyzetbe került gyermekek számára. A gyermekek patronáló családban történő elhelyezése átmeneti gondozás, nevelést és rehabilitációt jelent mindaddig, amíg a gyermek vagy a szülei is nem küzdik le a kialakult nehéz élethelyzetet. A szolgáltatás célja a gyermekek jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a válságos időszakban is biztonságos, családias környezetben nevelkedhessenek, tudatta a nagyszülősi városi tanács.
4: У Виноградові відбувся тренінг щодо підтримки дитини та її сім'ї. Мета тренінгу – налагодження ефективної взаємодії між усіма учасниками процесу. Уже незабаром у Виноградівській міській територіальній громаді запрацює ще одна патронатна сім'я, яка зможе надати тимчасовий прихисток дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. До відома, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитини.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! 2026. augusztus 20-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання сьогодні 20 серпня 2026 року у четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Méhraj támad gyerekekre a beregszászi járásban. Egy 6 éves kisfiút allergiás reakcióval kórházba szállítottak. Összesen 7 gyermeket csíptek meg a méhek, de leginkább a 6 éves kisfiú sérült meg. Nála 4 csípés nyomát találták, a bal füle, a nyaka, a lapockája és a bal könyöke környékén. A fullánkokat az ügyeletes ápolónő távolította el, aki azonnal elsősegélyben részesítette a gyerekeket. A kisfiúnál allergiás reakció alakult ki, ezért a szükséges ellátást követően a mentők a beregszászi kórházba szállították. További megfigyelés és kezelés céljából. A kárpátaljai 103-as sürgőségi szolgálat tájékoztatása szerint méh csípés esetén fontos, hogy a fullánkot minél hamarabb eltávolítsuk, a csípés helyére hideg borogatást helyezzünk, és figyeljük a beteg állapotát. Ha a nehéz légzés, az arc vagy a torok duzzanata, erős gyengeség jelentkezik, vagy az allergiás reakció gyorsan terjed, azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
3: На Берегівщині Рівділ налетів на дітей. 6-річного хлопчика госпіталізували з алергічною реакцією. Загалом укуси отримали 7 дітей. Найбільше постраждав саме 6-річний хлопчик. У нього виявили 4 місця укусу – у ділянці лівого вуха, шиї, лопатки та лівого ліктя. Жала видалила чергова медсестра, яка одразу надала дітям першу допомогу. Проте у хлопчика розвинулася алергічна реакція, тому після надання необхідної допомоги медики швидкої доставили його до Берегівської лікарні для подальшого спостереження та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, після укусу бджоли важливо якнайшвидше видалити жало, прикласти холод до місця укусу та стежити за самопочуттям. Якщо з'являються утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, виражена слабкість або швидко поширюється алергічна реакція, негайно телефонуйте 103.
2: A gyermekek és családjaik támogatásáról tartottak képzést Nagyszőlősön. A tréning célja az volt, hogy hatékonyabbá tegyék az együttműködést a folyamatban résztvevő valamennyi szakember és intézmény között. Hamarosan a nagyszőlősi kistérségben egy újabb nevelőszülői gondozás biztosító család kezdi meg a működését, amely átmeneti menedéket és ellátást nyújthat a nehéz élethelyzetbe került gyermekek számára. A gyermekek patronáló családban történő elhelyezése átmeneti gondozás, nevelést és rehabilitációt jelent mindaddig, amíg a gyermek vagy a szülei is nem küzdik le a kialakult nehéz élethelyzetet. A szolgáltatás célja a gyermekek jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a válságos időszakban is biztonságos, családias környezetben nevelkedhessenek, tudatta a Nagyszőlősi Városi Tanács.
3: У Виноградові відбувся тренінг щодо підтримки дитини та її сім'ї. Мета тренінгу – налагодження ефективної взаємодії між усіма учасниками процесу. Уже незабаром у Виноградівській міській територіальній громаді запрацює ще одна патронатна сім'я, яка зможе надати тимчасовий прихисток дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. До відома, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною або її батьками складних життєвих обставин. Мета патронату – захист прав дитини та забезпечення для неї сімейного середовища у кризовий період. Про це інформує Виноградівська міська рада.
2: Az új tanév kezdete előtt a kárpátaljai járőrök ellenőrzik a gyermekeket szállító iskolabuszok műszaki állapotát. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai megvizsgálják többek között az elsősegélydobozok meglétét és felszereltségét, a tűzoltókészülékek, a vészkijáratok, valamint az autóbuszok műszaki állapotát és a szükséges dokumentumokat. A rendőrök eddig több mint 120 iskolabuszt ellenőriztek. Ennek eredményeként több mint 50 figyelmeztetést adtak.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Összekochani tánci.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: pizzájú.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

mai zenesáv végére érünk, remélem sikerült egy kis plusz energiát és jó hangulatot adni ezekkel a modern elektronikus ritmusokkal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, ez volt a zenesáv a Pulzus FM-en. Találkozunk a következő adásban, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Nagyon muszi, hogy isnyi выпуск музычный трек до бихая кинця. Дякую, що були зі мною, бережіть себе, гарного вам настрою і до нової зустрічі. Бувайте!

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Vizi Péter és Vizi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala. Nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát? Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vizi Péter és Vizi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú,

0: Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malacpecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy, mendegél, s meglát egy tigrist. Célba veszi azt is. De azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi! Neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem, fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz. A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng. Ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t. Üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, renget belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, uccu, neki a sárkánynak. A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vízi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vízi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát. Azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vízi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is. De a fűzfán ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vízi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vízi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 selyempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom, dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrazd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vízi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette, kiáltott az oroszlán, s jól pofonütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot. Hirtelen lekapta Vízi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vízi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a selyempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját. De bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, és nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér, szalonna azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, befázom!
0: Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, én befázom.
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél.
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony a 3 aranyhajszálat. Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öreg asszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét, honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszél, Kent?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék, kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalonnát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb. Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizi Pál visszafordul a világjósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Hely, édes Istenem, meghalt a bátyám, sóhajtott keservesen Vizi Pál. Meg sem állott, ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt 3 állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizi Pál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. És mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizi Pált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizi Pál egy szóval sem árulta el, hogy ki is mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. 3-szor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a 3-ra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizi Pál. De a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizi Pál meg nem ígérte, hogy a 3 aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizi Pál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a 3 aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét, honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizi Pált, de abban a szempillantásban ráugrik a 3 állat, s úgy megfogták, hogy moccani sem tudott.
1: Kegyelmezz az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát jól van. Vizi Pál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókusz-pókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. És ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, S mentek a városba, utánuk a hat állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizi Pál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyéb. Már nem hallok semmit, csak a lélegzetet, minket összeláncolt a képzelet. Valami ezerrel végig fut a hátam.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяна Стопа и один ФМ. Классное радио в дорогу.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 102 и 1 FM. Классное радио в дорогу.